0: Nalagi agavik. Sallegotjit. Iginek. Ikiakpaorak. Ikiakpak. Nervakpak. Kikiktak. Tingak.
1: Farthest north mountains.
0: Kalutak. Kangit. Kiyoktak. Atchiligayak. Katakturak. Kuguruak. Tammayagayak. Ikalugulirak. Itkiligayak. Ukpilak. Pigarak, Ukhrukuvik, Niakogunak, Sikulirak, Huokpak, Atchalik, Gahrak, Kangekat,
1: Long High Bluff,
0: Savirovik, Tikiktak. Sirrak. Aglegoagaluk. Tigutak. Hayutak. Kangingivik. Luvurak. Kunagrak. Ikalugulirak. Analak, Sanneksalu, Patkutak, Sivurak, Ukpilampanga, Igilokpalu, Kaktorovik, Tapkaurak.
1: You can see a long way.
0: Uhuroktalik. Imaeganyaurak. Igilguruatjiat. Nuvuakpak. Siku. Pinguhuralik. Kangiljakpiat. Pattaktuk.